0: agus fáilte chuma chuig ar néisteoirí a radiofáilte Mailfearse agus ar na stáisiún Craol fudfad na tíre. Is mi se Rosó Siúrdán agus me libh den chéad uair a chuig eile chu néisteach siúr leis na míre na sfear a bhí agan ar fesfasa an teachtain seo. Anocht ar an glórbai Liam O'Connerlin chun tospántas nua de chuid itna a chur a láthair dúin. Inseo Seán O'Mail chuir an dúin fin méid atáir siúr a Cillian a Rus na Rún. Agus by Claire Sands Lynn, a kind fin album nua eki. E sin a lig agus scon ceo, agin díf a nocht. Agus con tús a chur le clor na híhe nocht, seo hagi an shingle nua ag HHH agus cuán de búrca. A honig amach an tacht an seo, seo hagi unra na nirmanach.
1: Tam a chrí brishtugat.
2: Tad a chrí brishtugam. Wag, ta lai a pásca jis a lán lai a nhu, ta linyo ar galar ar a chrí. Agus by hafti jis a lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán lán l